Fekül a kis csaj éppen, a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét

listen! Do it with me! Woo-hoo.

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Több mint 10 000 nőtt azoknak a gyermekeknek a száma Szerbiában, akik után családi pótlékot folyósítanak, miután a kormány áprilistól megemelte a támogatás igénybevételéhez szükséges jövedelmi küszöböt. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium adatai szerint márciusban 159.639, május végén pedig már 169.715 gyermek után fizették ezt a juttatást. Legkésőbb 2027 első negyedévében megszűnhetnek a roamingdíjak az Európai Unió és Szerbia között, jelentette ki Vladimir Lucic, a Telekom Szerbia vezérigazgatója. Elmondása szerint a cél az, hogy a szerbiai felhasználók az EU országaiban is ugyanazokkal a feltételekkel használhassák mobiltelefonjukat és mobil internetüket, mint idehaza, közölte a Tanjuk. Két nap alatt több mint 42 millió eurónyi támogatást utalt ki az állam az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó ösztönzők keretében, közölte Dragan Glamocsics, mezőgazdasági miniszter. A támogatási felhívás május 18-án zárult le, az első kifizetések pedig június 9-én kezdődtek meg. Egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek csütörtökön a horvátországi Lika térségben, miután egy bolgár rendszámú személyautó lesodródott az útról, közölte a horvát rendőrség. A hatóságok gyanúja szerint a jármű illegális határátlépőket szállított. Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg és Hollandia szerint a megváltozott geopolitikai helyzet miatt szigorúbb feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátozhatnák az új tagállamok szavazati jogát, emellett új mechanizmusokat vezetnének be a jogállamiság és az uniós értékek védelmére. A társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát a labdarúgó világbajnokság csütörtöki nyitó mérkőzésén, amelyen 3 piros lapot is kiosztott a játékvezető. A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 23, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Díradási akció június 20-án szombaton reggel 8.30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

A Városháza dísztermében adagösség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a vajdasági diáksport olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A vajdasági diáksport olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adaközség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

0: Mi legyen velem?
1: A Dagösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LIID projekt keretében. Szerbiai helyi infrastruktúra és intézmények fejlesztési projektje egy új és modern játszótér kiépítésére az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban került sor az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A közvéleményben kialakult híresztelésekre reagálva szeretnénk leszögezni, hogy a projekt megvalósítása hónapok óta várat magára, ugyanis a játszótér tervezett helyszíne módosításra került. Ennek oka a Cseh Károly általános iskola részére későbbiekben előlátott sportcsarnok és parkoló kiépítése, amely munkától kezdete az idei nyár végére várhatóak. Ennek következtében a központba tervezett játszótér használata nem lenne lehetséges. Az Adai gyermekjátszótér területének rendezése, elnevezési projekt a már meglévő sport és rekreációs létesítmények közelében, az Adai rekreációs központban valósul meg. A munkálatok magukba foglalják a gyalogos felületek rendezését, korszerű gyermekjátékok elhelyezését, védőkerítés, gumiborítású biztonsági burkolatok, utcabútorok és LED-világítás kiépítését, valamint a környező zöld felületek rendezését. Az új, modern, funkcionális és az előírt szabványok szerint megépített játszótér gyermekek, családok és községünk valamennyi polgára számára kialakított élvezhető övezet lesz.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A község önkormányzatának támogatásával immár 6. alkalommal került megrendezésre a községi nyugdíjas olimpia a Balkai Sori Kultúrotthonban. A szinte már hagyományosnak mondható rendezvény ismét nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen közel 280 községbeli nyugdíjas gyűlt össze, hogy egy kellemes, tartalmas és mozgalmas napot töltsön együtt. A résztvevők több mint fele részt vett valamelyik sport és ügyességi versenyszámban. A megmérettetések között szerepelt a sakk, a lengőteke, a különféle kártyajátékok, a pikádó, valamint a lapos korongdobás is. A reggeli kissé szomorkás időjárás ellenére a versenyeket idén is a jó hangulat, a sportszerűség és a lelkes részvétel jellemezte. A legjobban teljesítő versenyzők érmekben és serlegekben részesültek, de az édes és sós sütemények készítő is elismerést kaptak. Ezen a napon nem csak az elért eredmények voltak fontosak, a nyugdíjas olimpia elsősorban a találkozásról, a közösségépítésről és az aktív életmód népszerűsítéséről szólt. A Dökvösség önkormányzata továbbra is fontosnak tartja az idősebb korosztály támogatását és az olyan programok szervezését, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet megőrzéséhez.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program: július 3. péntek, Korzó, 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info: 062 80 45 769. 16:30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek: Acoustrings, Rokovnik, Ex-Jurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig aratóünnepség. Rekreációs központ, 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya, 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya, 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ, 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Több mint 10 000 nőtt azoknak a gyermekeknek a száma Szerbiában, akik után családi pótlékot folyósítanak, miután a kormány áprilistól megemelte a támogatás igénybevételéhez szükséges jövedelmi küszöböt. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium adatai szerint márciusban 159.639, május végén pedig már 169.715 gyermek után fizették ezt a juttatást. Legkésőbb 2024 első negyedévében megszűnhetnek a roamingdíjak az Európai Unió és Szerbia között, jelentette ki Vladimir Lucic, a Telekom Szerbia vezérigazgatója. Elmondása szerint a cél az, hogy a szerbiai felhasználók az EU országaiban is ugyanazokkal a feltételekkel használhassák mobiltelefonjukat és mobil internetüket, mint idehaza, közölte a Tanjuk. 2 nap alatt több mint 42 millió eurónyi támogatást utalt ki az állam az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó ösztönzők keretében, közölte Dragan Glamocsics, mezőgazdasági miniszter. A támogatási felhívás május 18-án zárult le, az első kifizetések pedig június 9-én kezdődtek meg. Egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek csütörtökön a horvátországi Lika térségben, miután egy bolgár rendszámú személyautó lesodródott az útról, közölte a horvát rendőrség. A hatóságok gyanúja szerint a jármű illegális határátlépőket szállított. Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg és Hollandia szerint a megváltozott geopolitikai helyzet miatt szigorúbb feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátozhatnák az új tagállamok szavazati jogát, emellett új mechanizmusokat vezetnének be a jogállamiság és az uniós értékek védelmére. A társ házigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát a labdarúgó világbajnokság csütörtöki nyitó mérkőzésén, amelyen 3 piros lapot is kiosztott a játékvezető. A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 23, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Sassy Tagis Hit, Odai Rádió. Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga a mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is. A belügyminiszter

kritériumba való ügyintézés nélkül. Személy és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikor Innapredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
0: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Több mint 10 000 nőtt azoknak a gyermekeknek a száma Szerbiában, akik után családi pótlékot folyósítanak, miután a kormány áprilistól megemelte a támogatás igénybevételéhez szükséges jövedelmi küszöböt. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium adatai szerint márciusban 159.639, május végén pedig már 169.715 gyermek után fizették ezt a juttatást. Legkésőbb 2027 első negyedévében megszűnhetnek a roamingdíjak az Európai Unió és Szerbia között, jelentette ki Vladimir Lucic, a Telekom Szerbia vezérigazgatója. Elmondása szerint a cél az, hogy a szerbiai felhasználók az EU országaiban is ugyanazokkal a feltételekkel használhassák mobiltelefonjukat és mobil internetüket, mint idehaza, közölte a tanyúk. 2 nap alatt több mint 42 millió eurónyi támogatást utalt ki az állam az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó ösztönzők keretében, közölte Dragan Glamocsics, mezőgazdasági miniszter. A támogatási felhívás május 18-án zárult le, az első kifizetések pedig június 9-én kezdődtek meg. Egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek csütörtökön a horvátországi Lika térségben, miután egy bolgár rendszámú személyautó lesodródott az útról, közölte a horvát rendőrség. A hatóságok gyanúja szerint a jármű illegális határátlépőket szállított. Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg és Hollandia szerint a megváltozott geopolitikai helyzet miatt szigorúbb feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátozhatnák az új tagállamok szavazati jogát, emellett új mechanizmusokat vezetnének be a jogállamiság és az uniós értékek védelmére. A társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát a labdarúgó világbajnokság csütörtöki nyitó mérkőzésén, amelyen 3 piros lapot is kiosztott a játékvezető. A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 23, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
0: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Több mint 10 000 nőtt azoknak a gyermekeknek a száma Szerbiában, akik után családi pótlékot folyósítanak, miután a kormány áprilistól megemelte a támogatás igénybevételéhez szükséges jövedelmi küszöböt. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium adatai szerint márciusban 159.639, május végén pedig már 169.715 gyermek után fizették ezt a juttatást. Legkésőbb 2027 első negyedévében megszűnhetnek a roamingdíjak az Európai Unió és Szerbia között, jelentette ki Vladimir Lucic, a Telekom Szerbia vezérigazgatója. Elmondása szerint a cél az, hogy a szerbiai felhasználók az EU országaiban is ugyanazokkal a feltételekkel használhassák mobiltelefonjukat és mobil internetüket, mint idehaza, közölte a Tanjuk. 2 nap alatt több mint 42 millió eurónyi támogatást utalt ki az állam az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó ösztönzők keretében, közölte Dragan Glamocsics, mezőgazdasági miniszter. A támogatási felhívás május 18-án zárult le, az első kifizetések pedig június 9-én kezdődtek meg. Egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek csütörtökön a horvátországi Lika térségben, miután egy bolgár rendszámú személyautó lesodródott az útról, közölte a horvát rendőrség. A hatóságok gyanúja szerint a jármű illegális határátlépőket szállított. Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg és Hollandia szerint a megváltozott geopolitikai helyzet miatt szigorúbb feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátozhatnák az új tagállamok szavazati jogát, emellett új mechanizmusokat vezetnének be a jogállamiság és az uniós értékek védelmére. A társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát a labdarúgó világbajnokság csütörtöki nyitó mérkőzésén, amelyen 3 piros lapot is kiosztott a játékvezető. A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 23, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Lőre! Te cudar lőre! Te vagy az édes vétkes szenvedély. Lőre! Te cudar lőre! Miattad züllök néha

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: ma is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hídetől, szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai

elnyit azoknak a gyermekeknek a száma Szerbiában, akik után családi pótlékot folyósítanak, miután a kormány áprilistól megemelte a támogatás igénybevételéhez szükséges jövedelmi küszöböt. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium adatai szerint márciusban 159.639, május végén pedig már 169.715 gyermek után fizették ezt a juttatást. Legkésőbb 2027 első negyedévében megszűnhetnek a roamingdíjak az Európai Unió és Szerbia között, jelentette ki Vladimir Lucic, a Telekom Szerbia vezérigazgatója. Elmondása szerint a cél az, hogy a szerbiai felhasználók az EU országaiban is ugyanazokkal a feltételekkel használhassák mobiltelefonjukat és mobil internetüket, mint idehaza, közölte a Tanjug. Két nap alatt több mint 42 millió eurónyi támogatást utalt ki az állam az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó ösztönzők keretében, közölte Dragan Glamocsics, mezőgazdasági miniszter. A támogatási felhívás május 18-án zárult le, az első kifizetések pedig június 9-én kezdődtek meg. Egy ember meghalt, 9-en pedig megsérültek csütörtökön a horvátországi Lika térségben, miután egy bolgár rendszámú személyautó lesodródott az útról, közölte a horvát rendőrség. A hatóságok gyanúja szerint a jármű illegális határátlépőket szállított. Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg és Hollandia szerint a megváltozott geopolitikai helyzet miatt szigorúbb feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátozhatnák az új tagállamok szavazati jogát, emellett új mechanizmusokat vezetnének be a jogállamiság és az uniós értékek védelmére. A társ házigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát a labdarúgó világbajnokság csütörtöki nyitó mérkőzésén, amelyen 3 piros lapot is kiosztott a játékvezető. A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 23, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket!

0: A Dagösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LIID projekt keretében. Szerbiai helyi infrastruktúra és intézmények fejlesztési projektje egy új és modern játszótér kiépítésére az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban került sor az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A közvéleményben kialakult híresztelésekre reagálva szeretnénk leszögezni, hogy a projekt megvalósítása hónapok óta várat magára, ugyanis a játszótér tervezett helyszíne módosításra került. Ennek oka a Csák Károly általános iskola részére későbbiekben előlátott sportcsarnok és parkoló kiépítése, amely munkától kezdete az idei nyár végére várhatóak. Ennek következtében a központba tervezett játszótér használata nem lenne lehetséges. Az Adai gyermekjátszótér területének rendezése, elnevezési projekt a már meglévő sport és rekreációs létesítmények közelében, az Adai rekreációs központban valósul meg. A munkálatok magukba foglalják a gyalogos felületek rendezését, korszerű gyermekjátékok elhelyezését, védőkerítés, gumiborítású biztonsági burkolatok, utcabútorok és LED-világítás kiépítését, valamint a környező zöld felületek rendezését. Az új, modern, funkcionális és az előírt szabályok szerint megépített játszótér gyermekek, családok és községünk valamennyi polgára számára kialakított élvezhető övezet lesz.
1: A

A község önkormányzatának támogatásával immár 6. alkalommal került megrendezésre a községi nyugdíjas olimpia a Valkai Sori Kultúrotthonban. A szinte már hagyományosnak mondható rendezvény ismét nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen közel 280 községbeli nyugdíjas gyűlt össze, hogy egy kellemes, tartalmas és mozgalmas napot töltsön együtt. A résztvevők több mint fele részt vett valamelyik sport és ügyességi versenyszámban. A megmérettetések között szerepelt a sakk, a lengőteke, a különféle kártyajátékok, a pikádó, valamint a lapos korongdobás is. A reggeli kissé szomorkás időjárás ellenére a versenyeket idén is a jó hangulat, a sportszerűség és a lelkes részvétel jellemezte. A legjobban teljesítő versenyzők érmekben és serlegekben részesültek, de az édes és sós sütemények készítő is elismerést kaptak. Ezen a napon nem csak az elért eredmények voltak fontosak, a nyugdíjas olimpia elsősorban a találkozásról, a közösségépítésről és az aktív életmód népszerűsítéséről szólt. A Dökvösség önkormányzata továbbra is fontosnak tartja az idősebb korosztály támogatását és az olyan programok szervezését, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet megőrzéséhez.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program. Július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Akustrings, Rokovnik, Exurok Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség. Rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-től 15 óráig marhapörkölt főzőverseny, info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Városháza dísztermében Adakőség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a vajdasági diáksport olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A vajdasági diáksport olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medence belépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adakőség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa. Chicago!

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Véradási akció június 20-án szombaton reggel 8:30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

0: Gyertyacse!
1: A pontos idő 13 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
3: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek.

meg után fizették ezt a juttatást. Legkésőbb 2027 első negyedévében megszűnhetnek a roamingdíjak az Európai Unió és Szerbia között, jelentette ki Vladimir Lucic, a Telekom Szerbia vezérigazgatója. Elmondása szerint a cél az, hogy a szerbiai felhasználók az EU országaiban is ugyanazokkal a feltételekkel használhassák mobiltelefonjukat és mobil internetüket, mint idehaza, közölte a Tanjug. Két nap alatt több mint 42 millió eurónyi támogatást utalt ki az állam az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó ösztönzők keretében, közölte Dragan Glamocsics, mezőgazdasági miniszter. A támogatási felhívás május 18-án zárult le, az első kifizetések pedig június 9-én kezdődtek meg. Egy ember meghalt, 9-en pedig megsérültek csütörtökön a horvátországi Lika térségben, miután egy bolgár rendszámú személyautó lesodródott az útról, közölte a horvát rendőrség. A hatóságok gyanúja szerint a jármű illegális határátlépőket szállított. Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg és Hollandia szerint a megváltozott geopolitikai helyzet miatt szigorúbb feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátozhatnák az új tagállamok szavazati jogát, emellett új mechanizmusokat vezetnének be a jogállamiság és az uniós értékek védelmére. A társ házigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát a labdarúgó világbajnokság csütörtöki nyitó mérkőzésén, amelyen három piros lapot is kiosztott a játékvezető. A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 23, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.
1: 107,7 Adai Rádió.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A rovovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros, lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Több mint 10 000 nőtt azoknak a gyermekeknek a száma Szerbiában, akik után családi pótlékot folyósítanak, miután a kormány áprilistól megemelte a támogatás igénybevételéhez szükséges jövedelmi küszöböt. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium adatai szerint márciusban 159.639, május végén pedig már 169.715 gyermek után fizették ezt a juttatást. Legkésőbb 2027 első negyedévében megszűnhetnek a roamingdíjak az Európai Unió és Szerbia között, jelentette ki Vladimir Lucic, a Telekom Szerbia vezérigazgatója. Elmondása szerint a cél az, hogy a szerbiai felhasználók az EU országaiban is ugyanazokkal

június 9-én kezdődtek meg. Egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek csütörtökön a horvátországi Lika térségben, miután egy bolgár rendszámú személyautó lesodródott az útról, közölte a horvát rendőrség. A hatóságok gyanúja szerint a jármű illegális határátlépőket szállított. Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg és Hollandia szerint a megváltozott geopolitikai helyzet miatt szigorúbb feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátozhatnák az új tagállamok szavazati jogát, emellett új mechanizmusokat vezetnének be a jogállamiság és az uniós értékek védelmére. A társ házigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát a labdarúgó világbajnokság csütörtöki nyitó mérkőzésén, amelyen 3 piros lapot is kiosztott a játékvezető. A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 23, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Értesítés. A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására. Szigorúan tilos tűzgyújtása és mindenfajta nyílt láng használata a határban. A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkevesebb 6 méter távolságra kell végezni. Csak a törvényben előírt tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási munkálatokban. Az aratást résztvevőinek rendelkezniük kell 6 havonta hitelesített kézi tűzoltókészülékkel, ásóval, lapáttal és szikrafogóval. Tűz esetén hívja a 193-as telefont mobilról is. Köszönjük megértésüket! Otthon a

0: vihar a szárnya.
1: A Dagösség önkormányzata sikeresen pályázott az úgynevezett LIID projekt keretében. Szerbiai helyi infrastruktúra és intézmények fejlesztési projektje egy új és modern játszótér kiépítésére az építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális minisztérium közreműködésével. A fent említett minisztériumban került sor az ezzel kapcsolatos szerződés aláírására. A közvéleményben kialakult híresztelésekre reagálva szeretnénk leszögezni, hogy a projekt megvalósítása hónapok óta várat magára, ugyanis a játszótér tervezett helyszíne módosításra került. Ennek oka a Cseh Károly általános iskola részére későbbiekben előlátott sportcsarnok és parkoló kiépítése, amely munkátok kezdete az idei nyár végére várhatóak. Ennek következtében a központba tervezett játszótér használata nem lenne lehetséges. Az Adai gyermekjátszótér területének rendezése, elnevezési projekt a már meglévő sport és rekreációs létesítmények közelében, az Adai rekreációs központban valósul meg. A munkálatok magukba foglalják a gyalogos felületek rendezését, korszerű gyermekjátékok elhelyezését, védőkerítés, gumiborítású biztonsági burkolatok, utcabútorok és LED-világítás kiépítését, valamint a környező zöld felületek rendezését. Az új, modern, funkcionális és az előírt szabványok szerint megépített játszótér gyermekek, családok és községünk valamennyi polgára számára kialakított élvezhető övezet lesz.
2: 107,7 Adai Rádió.

Ada község önkormányzatának támogatásával immár 6. alkalommal került megrendezésre a községi nyugdíjas olimpia a Valkai Sori Kultúrotthonban. A szinte már hagyományosnak mondható rendezvény ismét nagy érdeklődés mellett zajlott, hiszen közel 280 községbeli nyugdíjas gyűlt össze, hogy egy kellemes, tartalmas és mozgalmas napot töltsön együtt. A résztvevők több mint fele részt vett valamelyik sport és ügyességi versenyszámban. A megmérettetések között szerepelt a sakk, a lengőteke, a különféle kártyajátékok, a pikádó, valamint a lapos koröngdobás is. A reggeli kissé szomorkás időjárás ellenére a versenyeket idén is a jó hangulat, a sportszerűség és a lelkes részvétel jellemezte. A legjobban teljesítő versenyzők érmekben és serlegekben részesültek, de az édes és sós sütemények készítői is elismerést kaptak. Ezen a napon nem csak az elért eredmények voltak fontosak, a nyugdíjas olimpia elsősorban a találkozásról, a közösségépítésről és az aktív életmód népszerűsítéséről szólt. A Dökvösség önkormányzata továbbra is fontosnak tartja az idősebb korosztály támogatását és az olyan programok szervezését, amelyek hozzájárulnak a közösségi élet megőrzéséhez.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Adanapok 2026. július 3-ától 5-ig. Program. Július 3. péntek. Korzó 14-től 24 óráig kirakodó vásár. Info 062 80 45 769. 16.30-tól 20 óráig művelődési program. 20-tól 24 óráig koncertek. Akustrings, Rokovnik, Ex-Rock Band. Július 4-e szombat, Valkai sor, reggel 7-től 14 óráig arató ünnepség, rekreációs központ 9-től 12 óráig Adica 2026, az Adanapok első futóversenye. Futballpálya 17-től 19 óráig, nemzetközi öregfiúk labdarúgó torna, Ada, Kecel, Párkány. Segéd futballpálya 21-től 3 óráig koncertek, Jugrupa, Bielodugme Tribute Band, DJ Bigi. Július 5-e vasárnap, lóversenypálya. Reggel 8-tól 15 óráig marhapörkölt főzőverseny. Info 063 646 863 061 6 555 065. Jelentkezési határidő június 30. 15-től 19 óráig lóverseny, próbaderbi. Rekreációs központ 11-től 13 óráig oldtimer találkozó.

A Városháza dísztermében Adakőség vezetősége ünnepélyes keretek között fogadta a Vajdasági Diáksport Olimpián résztvevő tanulókat az elért eredményeik és példamutató szereplésük elismeréseként. A Vajdasági Diáksport Olimpia rendkívül színvonalas sportesemény, amelyet mindössze 4 évente rendeznek meg. Az idei versenyen községünk diákjai eddig legnagyobb létszámban vettek részt és kiemelkedő eredményeket értek el, teljesítményükkel méltó módon képviselve iskoláikat és községüket. Emellett sor került az ingyenes idényjegyek medencebelépő kiosztására az adai és a moholi általános iskolák tanulói részére, melyeket a diákparlamentek képviselői vettek át. Adakőség önkormányzata, a helyi közösségek és az Adica üdültetési közvállalat jóvoltából több száz községbeli tanuló látogathatja térítésmentesen az Adica kültéri medencéit a nyári szünet folyamán. Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a 7 éven aluli, 2019-ben is később születettek, községbeli kisgyermekek részére is ingyenes a belépés. Idényjegyet nem fognak kapni, a helyszínen a kísérőnek kell igazolnia, hogy a gyermek községünk lakosa.

Véradási akció június 20-án szombaton reggel 8:30-tól 12 óráig Adán a Vöröskereszt épületében a Lenin utca 46-os szám alatt.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Több mint 10 000 elnőtt azoknak a gyermekeknek a száma Szerbiában, akik után családi pótlékot folyósítanak, miután a kormány áprilistól megemelte a támogatás igénybevételéhez szükséges jövedelmi küszöböt. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium adatai szerint márciusban 159.639, május végén pedig már 169.715 gyermek után fizették ezt a juttatást. Legkésőbb 2027 első negyedévében megszűnhetnek a roamingdíjak az Európai Unió és Szerbia között, jelentette ki Vladimir Lucic, a Telekom Szerbia vezérigazgatója. Elmondása szerint a cél az, hogy a szerbiai felhasználók az EU országaiban is ugyanazokkal a feltételekkel használhassák mobiltelefonjukat és mobil internetüket, mint idehaza, közölte a Tanjuk. Két nap alatt több mint 42 millió eurónyi támogatást utalt ki az állam az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó ösztönzők keretében, közölte Dragan Glamocsics, mezőgazdasági miniszter. A támogatási felhívás május 18-án zárult le, az első kifizetések pedig

A geopolitikai helyzet miatt szigorú feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátozhatnák az új tagállamok szavazati jogát, emellett új mechanizmusokat vezetnének be a jogállamiság és az uniós értékek védelmére. A társházigazda Mexikó 2-0-ra legyőzte a Dél-afrikai Köztársaság csapatát a labdarúgó világbajnokság csütörtöki nyitó mérkőzésén, amelyen 3 piros lapot is kiosztott a játékvezető. A dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert a cseh csapat ellen a labdarúgó világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 23, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották! When you got the call, that no one wants to have.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A. You can't touch this.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Több mint 10 000 elnőtt azoknak a gyermekeknek a száma Szerbiában, akik után családi pótlékot folyósítanak, miután a kormány áprilistól megemelte a támogatás igénybevételéhez szükséges jövedelmi küszöböt. A Családügyi és Demográfiai Minisztérium adatai szerint márciusban 159.639, május végén pedig már 169.715 gyermek után fizették ezt a juttatást. Legkésőbb 2027 első negyedévében megszűnhetnek a roamingdíjak az Európai Unió és Szerbia között, jelentette ki Vladimir Lucic, a Telekom Szerbia vezérigazgatója. Elmondása szerint a cél az, hogy a szerbiai felhasználók az EU országaiban is ugyanazokkal a feltételekkel használhassák mobiltelefonjukat és mobil internetüket, mint idehaza, közölte a Tanjuk. Két nap alatt több mint 42 millió eurónyi támogatást utalt ki az állam az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó ösztönzők keretében, közölte Dragan Glamocsics, mezőgazdasági miniszter. A támogatási felhívás május 18-án zárult le, az első kifizetések pedig június 9-én kezdődtek meg. Egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek csütörtökön a horvátországi Lika térségben, miután egy bolgár rendszámú személyautó lesodródott az útról, közölte a horvát rendőrség. A hatóságok gyanúja szerint a jármű illegális határátlépőket szállított. Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg és Hollandia szerint a megváltozott geopolitikai helyzet miatt szigorúbb feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátozhatnák az új tagállamok szavazati jogát,

ellen a labdarúgó világbajnokság A csoportjának nyitófordulójában. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 23, este 16 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: zeniten.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: mert az olyanok, mint mi sose búcsúznak el.
1: Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Transdeo, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Válaszd Székelyföldet és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a Békásszoros lélegzet elállító szépségét, fürdőzz a sós vízű medvetóban, és hódítsd meg a Madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 063 8 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063 8 483 070.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

107,7 MHz. For a better day.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.